0: Hát volna.
1: Akkor is tudjuk.
2: Tudjuk.
1: Valami kicsó.
2: Ne várj, valami kicsó.